bonsoir, Dabra. Et tu anika kari sok. Tuhan banna. Tuhan, eh, mamba sadi se mai. Kaba falai.